Nagy szeretettel nyitom mai 977. műsorunkat, a Zenebona Rádió magyar nyelvi műsorát. Üdvözlök mindenkit, aki a rádiót bekapcsolta, és kérem, hogy az elkövetkező 55 percre hagyja bekapcsolva a készüléket, mert egy érdekes, szórakoztató zenés műsorban lesz része. Ezt garantálom. A mikrofonnál Kozma Grimm Mária, az én leszek, Calgaryból, és amint elnézem, egy csodálatos, szép, napsütéses ősznek vagyunk a boldog részesei. Ma szeptember 19-e van, mely a Gergely naptár szerinti 262. nap. Ebből az évből 103 nap van hátra, amely alatt pontosan 14-szer fogunk még találkozni. Húha! Ugye jól számítottam, várjanak, egy évben 52 hét van, abból már ledolgoztam 38-at. Na igen, még 14-szer fogunk találkozni ebben az évben, itt az éter hullámhosszán, és ugyan ennyi alkalom van arra, hogy szeretteiket, barátaikat, családtagokat, vagy éppen olyan műsor szerkesztőjét, engem, felköszöntsenek valamilyen fontos alkalomból zenés üzenet formájában. Na most lássuk csak, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. Aha, el is mondanám, kedves hallgatóim, ha megtalálnám a jegyzeteimet. Na, ez egy kínos helyzet, de lehet rajta segíteni, tessék zenét hallgatni, míg én megkeresem az adatokat itt a komputeremen. Jó szórakozást, jó vételezést kívánok mindenkinek!

Hát igen, ez van, más nincs. A Magyar Vista Social Club együttest hallottuk az elmúlt 4 percben. Róluk majd később mondok pár érdekességet, ha lesz idő, de most hadd nézzük meg a mai nap, szeptember 19-éhez kapcsolódó fontos dolgokat. Kezdem a legrégibb magyar vonatkozású történelmi adatokkal. 1543-mal kezdem, amikor a győri huszárok a vásárhelyi csatában szétverték a környéket dúló törököket és tatárokat. Aztán ugrunk 300 plusz néhány évet, és elérkezünk 1853-hoz, amikor is ezen a napon, tehát szeptember 19-én első Ferenc József osztrák császár és magyar király megtekinti a Bécsbe szállított Szent Koronát, és ugyanakkor elrendeli annak a budai várban való őrzését. Ez érdekes és szép volt. Na, hát nem sokára, pontosabban 4 évre rá, 1857-ben, ezen a napon bevezetik Magyarországon az új ezüst forintot. Emlékeznek még, erről beszéltem, erről a témáról már az előző műsorainkban, tehát most nem részletezem. Következő bejegyzés a múlt idő kalendáriumában 1931, amikor Magyarországon statáriális, vagyis rögtön ítélő bíráskodást vezetnek be. Teszik ezt, miután Matuska Szilveszter felrobbantotta síneket a 10-es számú bécsi gyorsvonat alatt a Biatorbágyi viadukton. A robbantással először természetesen a kommunistákat vádolták, de nézzük csak meg egy kicsit közelebbről, ki is volt ez a bizonyos Matuska Szilveszter. Mert hát hogyan is fogalmazzak szépen, mondhatnám, hogy meglehetősen színes egyéniség volt, de talán pontosabb, ha egyszerűen kimondjuk, hogy Matuska Szilveszter tömeggyilkos volt. Ráadásul olyan ember, akinek az életútja önmagában is felérne egy kalandregénnyel. Matuska 1892-ben született a délvidéki Csantavéren, római katolikus családban, egy papucskészítő mester fiaként. Most egy kicsit elidőzök ezen a témán, jó, ha megengedik. Tehát édesapját mindössze 10 éves korában elvesztette, ezután a család egykori segédje lett a nevelőapja, aki azt szerette volna, ha a fiú a műhelyben marad. Az édesanyjának viszont egészen más elképzelése volt. Ő bizony papot szeretett volna nevelni a gyermekből. Nos, a papi pálya valahogy elmaradt, a gimnáziumi évek sem bizonyultak éppen fényesnek, de Matuska végül nagy nehezen elvégezte a kántor tanítói képzést, oklevelet szerzett és tanító lett püspök 60-ban. 1913-ban önként bevonult a szabadkai 6-os számú honvéd gyalog ezredhez. A katonaságnál már valamivel jobban alakultak a dolgai, megsebesült, előléptették, sőt, egy idő után parancsnok helyettesi feladatokat is ellátott. Aztán visszatért szülőfalujába, ahol azonban a tanítói fizetés úgy tűnik nem bizonyult elegendőnek, az ő meglehetősen költséges, kicsit szélhámos életmódjához. Így hát kereskedni kezdett, importált sót, petróleumot, cukrot, gyufát és festéket Újvidékről, Szabadkáról, Belgrádból, sőt Bulgáriából is. Ezeket az árukat szinte csak nála lehetett beszerezni. Később mezőtúron 120 kataszteri holdföldet vásárolt, majd gazdálkodásba fogott, közben megszületett Gabriella nevű leánya, ő pedig 1922-ben felvette a magyar állampolgárságot, és családjával Budapestre költözött. És innentől kezdve, kedves hallgatóink, mintha egyre gyorsabban pörögne a film,
Üzleteket nyitott, tőzsdézett, fa és szénkereskedelemben lett üzlettárs, házakat vásárolt és adott tovább, vagyis ahol pénzt látott, ott Matuska Szilveszter is megjelent. És volt egy különösen érdekes bécsi története is, írják itt a lexikonban. Az egyik házának tetőszerkezete kigyulladt, miközben a lakók nem akarta kiköltözni, ő pedig felújítani, és természetesen értékesíteni szerette volna az ingatlan. Tehát ez egy ilyen biztosítási csalás volt. A gyűjtogatással később meg is vádolták, de a bíróságon nem tudták bebizonyítani, hogy ő valóban, ő volt az, aki ő követte el. Szóval mondjuk úgy, hogy Szilveszterünk nem volt éppen a környék legunalmasabb embere. Aztán elérkezünk 1931. szeptember 12-éről 13-ára virradó éjszakához. Éjjel 0 óra 20 perc. Biotorbágy. Matuska felrobbantotta a vasúti pályát a viadukton, amikor a bécsi gyorsvonat éppen áthaladt rajta. A következmény rettenetes volt. 22 ember meghalt, 17 pedig megsebesült. Az országot megrázta a merénylet, és ennek következtében Magyarországon bevezették a statáriumot, vagyis a rögtön ítélő bíráskodást, amely 1932. októberéig maradt érvényben. Matuskát később elfogták, bíróság elé került, és halálra ítélték, de... És itt jön a történet egyik különös fordulata. Soha nem akasztották fel. A háború végének zűrzavarában megszökött a börtönből, és ezután már az ő sorsa is rejtélybe burkolózik. Hogy pontosan mi történt vele, hová került és hogyan halt meg, nos, kedves hallgatóim, ezt most nem árulom el, mert látom ám, hogy már megint túl sokat beszéltem, és nem akarok unalmas lenni. Egy jó rádió műsorban a hallgatóknak is jár egy kis csend, ugyebár akarom mondani egy kis zenés kikapcsolódás, úgyhogy jöjjön most az Omega együttes az Őrült emberek című dalukkal. Aztán visszatérünk Matuska Szilveszter történetének utolsó, meglehetősen rejtélyes fejezetéhez. Maradjanak továbbra is velem. Meglátják, megéri.

kedves hallgatóink, most pedig következzen a befejező része annak a történetnek, amelyben van minden, ami egy jó krimihez kell. Rejtély, robbanás, bírósági tárgyalás, halálos ítélet, és még egy kis rejtély is a végén. Na, szóval, a főszereplőnk, mint már említettem a zene előtt, Matuska Szilveszter, akinek a nevét a magyar történelem egyik legsötétebb vasúti merényletével kapcsolatban őrizte meg az emlékezet. Tudjuk azt, hogy 1931. szeptember 13-án a Biatorbágyi vasúti viaduktnál Matuska felrobbantotta a sineket, éppen amikor egy Bécs felé tartó gyors vonat haladt át a viadukton. A szerelvény több kocsia a mélybe zuhant, 22 ember életét vesztette, sokan pedig súlyosan megsérültek. Matuskát később Bécsben elfogták, majd Ausztriában börtönbüntetésre ítélték. Magyarországra kerülve azonban már sokkal súlyosabb ítélet várt rá. A bíróság halálra ítélte. Na és most jön az a bizonyos csavar. Matuska Szilvesztert ugyanis hiába ítélték halálra, nem végezhették ki. Az osztrák kiadási feltételek miatt Magyarországon nem hajthatták végre rajta a halálos ítéletet. Így aztán a Bitova helyett maradt a börtön. Később pedig a halálbüntetését életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták. A történet azonban itt még nem ér véget. Nem bizony. A második világháború végének zűrzavarában Matuska kiszabadult a Váci fegyházból, és eltűnt. A későbbi sorsa pedig legalább olyan rejtélyes, mint amilyen sötét volt a korábbi története. A beszámolók szerint a Délvidék, Csantavér és Szabadka környékén bukkant fel, majd állítólag partizánok fogságába került, és valószínűleg megölték, de hogy pontosan mikor, hol és hogyan halt meg, azt mind a mai napig nem tudják teljes bizonysággal megmondani a hivatalos szervek. Így aztán Matuska Szilveszter történetének utolsó fejezete olyan, mintha egy krimi író félbehagyta volna a kéziratot. Halálra ítélték, de nem végezték ki. Börtönbe zárták, de megszökött. Eltűnt, és utána már csak a legendák maradtak. És ha valaki ezek után azt mondaná, hogy ennél hátborzongatóbb történetet már nem is lehet mesélni, nos, kedves hallgatóim, hát ne siessünk ennyire, mert a történelemnek van egy különös szokása. Amikor az ember azt hiszi, hogy már mindent tud, hát akkor előhúz még egy lapot a kabátujjából. De ezt a lapot majd egy másik alkalommal fordítjuk meg. Most pedig térjünk vissza a jelenbe, és fejezzük be mai multidéző rovatunkat egy másik fontos eseménnyel, amely ugyancsak nagyon prominens helyen áll a listán. Ha még emlékeznek rá, kedves hallgatóink, 2006. szeptemberében igencsak forró napokat élt át Magyarország. A történet szeptember 17-én kezdődött, amikor nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 26-án az MSZP párt zárt frakció ülésén elmondott beszéde. Ezt a beszédet azóta egyszerűen csak úgy ismerjük, úgy emlegetjük, hogy az Öszödi beszéd. A beszéd nyilvánosságra kerülése komoly politikai és társadalmi felháborodást váltott ki. A tüntetők Gyurcsány Ferenc lemondását követelték, és rövid idő alatt egyre nagyobb tömeg gyűlt össze Budapesten. A demonstrációk egyik központja a parlament előtti Kossuth-i tér volt, később azonban a tiltakozás átterjedt a Szabadság térre is. És itt aztán felgyorsultak az események. Szeptember 18-ról 19-ére virradó éjszaka a tüntetők egy csoportja megpróbált bejutni a Magyar Televízió székházába, hogy petíciójuknak, illetve követeléseiknek adjanak nyilvánosságot.
A békésnek induló demonstráció azonban hamarosan sajnos erőszakossá vált. A székházat megostromolták, az épület körül pedig súlyos összecsapások alakultak ki a rendőrök és a tüntetők között. Az éjszaka eseményei hosszú időre meghatározták a magyar közélet hangulatát, és 2006-os őszi tiltakozások sorozata egyik legismertebb, egyben legdrámaibb fejezetévé váltak. Érdekes módon egy televízió székházának ostroma történt, vagyis az emberek szerették volna, ha végre bekerül a mondani valójuk a tévébe, csak hát a bejutás módjával már akadt némi probléma. És hogy miért lett ennyire fontos szimbóluma ez az éjszaka a 2006-os eseményeknek, nos, kedves hallgatóink, ezt majd egy következő alkalommal részletesebben is körbejárhatjuk, jó? Most azonban ne maradjunk tovább a szabadság téren. Jöjjön egy kis zene, mert ennyi történelem után talán nekünk is szükségünk van egy kis, mondjuk úgy, szabadságra. Legyünk a szabadság vándorai Demjén Ferenc segítségével.

Mielőtt tovább megyünk, szeretném helybéli hallgatóink figyelmét felhívni a holnapi eseményre, amelyet az Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Egyházközségtől kaptam. Szeptember 20-án, vasárnap déli 12 órára szeretettel meghívjuk önt is, kedves családját, az elhunyt szeretteinkre és barátainkra való emlékezés ebédjére a Szent István terembe. Étrend töltött csirkecomb, köret, savanyúság, sütemény, kávé, tea, belépőjegy felnőtteknek $25, diákoknak $12.50. Jegyek elővételben igényelhetők a Szent Misék után és a következő telefonszámon is, 403-228-38-34. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy ez a meghívó nem halottak napjára szól, ne tévesszük össze november 2-át, hanem holnap lesz szeptember 20-án. Na, hogy ezt most tisztáztuk, akkor lépjünk tovább. Kerüljön egy kis retro muzsika az asztalra, vagyis egy nagyon szép Kovács Nóri énekelte dal. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!

fordítói és a vancouveri, valamint az interneten keresztül minden magyar honfitársunkat, azaz a magyarságot hivatott szolgálni. Calgaryban az adást minden szombat délután 5 órakor sugározzák az FM 94.7-es hullámhosszán. Műsorainkban megpróbálok hallgatóink kedvébe járni sokszínű és tartalmas heti beszámolókkal, a jobbnál jobb kabarékavalkádokkal és ritmusos, minden korosztálynak válogatott zenei palettánkkal. Röviden ez jellemzi a Zenebona Rádió műsorát. Hozzászólásokat, véleményeket várok a zbr2008@gmail.com elektronikus levél címre, vagy telefonon is elérhető vagyok a 403-286-3176-os telefon.

Kedves hallgatóink, az imént elhangzott dal 1986-ban volt igazán nagy divatban, és a 3+2 együttes előadásában sokaknak, köztük nekem is bizony jó néhány emléket felidézhetett. Bevallom, bennem is előjött néhány emlék abból az időszakból. Sőt, talán nem is kevés, nem is csak egy pár. De ezeket most nem részletezem, mert mire a végére érnék, lehet, hogy már nem maradna időnk a kabaré részére. Van ugyanis itt egy másik számomra legalább ennyire érdekes téma, amely remélem önök számára is izgalmasabb, vagy legalábbis érdekesebb lesz. Úgyhogy a nosztalgiát most egy pillanatra félretesszük. Ha már szeptember, akkor nem hagyhatom ki a górét. Bizony-bizony a górét, melynek nagy szerepe van ebben az időszakban. Na de hadd kezdjem az elején. Most már lassan ugyebár elérkezik az esztendőnek az a szakasza, amikor a természet is azt mondja, hely gyerekek, amit egész évben gondozgattatok, azt most már ideje hazavinni. A régi falusi ember számára a szeptember nem csupán egy újabb hónap volt a kalendáriumban. Ez már a betakarítás, az elvégzett munka számba vételének ideje volt. A földet tavasszal elő kellett készíteni, ugyebár vetni kellett, aztán egész nyáron figyelni az időjárást, várni az esőt, de nem túl sokat, várni a napfényt, de nem túl sokat, és közben

reménykedni, hogy a természet idén nem talál ki valami különös meglepetést, mondjuk az asszályt, ugye? Mert régen az ember még nem tudott egy gomnyomással időjárás előrejelzést kérni, legfeljebb kinézett az égre, aztán megvakarta a fejét, és azt mondta, na, ebből vagy eső lesz, vagy nem. És bizony sokszor ez volt a teljes meteorológiai szolgálat. Na de térjünk vissza a témához. Szeptemberben aztán következett ugyebár a termények összegyűjtése, mint például a kukorica betakarítása is. A kukoricát letörték, a szárat levágták, kivésték, majd a termést a góréba vitték. Na és mi az a góré? Ki tudja? Aki falun nőtt fel, annak ezt nem kell magyarázni. Aki pedig városban, nos, neki csak annyit mondhatok, hogy a góré nem egy különösen rossz módorú ember mondjuk, hanem egy általában deszkából vagy lécezett, illetve dróthálóból készült falu, tehát a falai dróthálóval voltak körbevéve, ez egy építmény volt, amelyben a leszedett kukoricacsöveket tartották. Azért készítettek szellősen, hézakosan oldalfalakat, hogy a kukorica jól kiszáradjon és ne penészedjen meg. Gyakran a gazdasági udvaron állt, és sok vidéken a falusi porták jellegzetes része volt. A kukoricát a betakarítás után a góréba hordták, tehát ebbe az építménybe, majd később, amikor már megszáradt, lemorzsolták, és a szemeket külön tárolták. A kukorica fosztásnak pedig külön története van, ez is érdekes. Ez sem egy egyszerűen, mondjuk úgy egy mezőgazdasági munka volt, hanem úgy történt, hogy összejöttek a rokonok, szomszédok, ismerősök is, miközben dolgoztak. Hát természetesen beszélgettek is, mert azt azért mindenki tudja, hogy ahol egyszerre több ember dolgozik, ott előbb-utóbb előkerülnek érdekes történetek. Nevezhetnénk ezeket mondjuk pletykáknak is, amit már mindenki legalább háromszor hallott. De azért negyedszerre is végighallgatják ezeket a dolgokat. És ha valaki közben azt mondja, na, ezt én még soha nem meséltem, akkor a többiek már pontosan tudják, hogy legalább ötször hallották. De éppen ettől volt szép. A munka közösségi élménnyé vált. A kukoricafosztás, a szüret, a betakarítás nem csak arról szólt, hogy megtelte a kamra, a padlás vagy a góré. Ezek az alkalmak összehozták az embereket. A szüret után pedig jöhetett ugyebár a mulatság, hiszen a régi ember is tudta, ha egész évben dolgozott, hát akkor néha bizony meg kell állni, le kell ülni, meg kell inni egy pohár bort vagy mustot, és meg kell ünnepelni azt, amiért egész esztendőben gürcölt. Sajnos éppen ez az, amit ma egy kicsit hajlamosak vagyunk elfelejteni, nem? Na, a régi ember nem csak betakarította a termést, hanem meg is ünnepelte. Tudta, hogy amit egész évben gondozott, annak egyszer eljön a betakarítási ideje. És talán nekünk sem ártana néha megállni egy pillanatra, körülnézni és feltenni magunknak a kérdést. Mi az, amit mi magunk termeltünk meg az életünkben? Nem feltétlenül kukoricára gondolok itt. Lehet az egy felnevelt gyermek, egy hosszú házasság, egy jól végzett munka, egy barátság, egy otthon, vagy egyszerűen csak néhány ember, akik még mindig mellettünk vannak. Mert az életben is vannak vetések, vannak hosszú várakozások, vannak nehéz esztendők. És egyszer csak azt vesszük észre, hogy eljött a betakarítás ideje. Ilyenkor nem is az a legfontosabb kérdés, hogy mennyi termett. Nem a mennyiség, hanem a minőség számít. Az számít, hogy amit elvetettünk, abból mi marad meg utánunk. Ugye?
A régi hagyományok pedig éppen erre emlékeztetnek bennünket. Lehet, hogy ma már nem kézzel törjük a kukoricát, nem fosztunk a lámpafény mellett, és a szüret sem egészen úgy zajlik, mint 100 évvel ezelőtt. De az összetartozás, a közös munka, az egymásra figyelés és az ünneplés öröme talán ma is ugyanaz kéne, hogy legyen. És ha ezeket a hagyományokat továbbadjuk a gyerekeinknek és az unokáinknak, akkor tulajdonképpen nem csak egy régi szokást őrzünk meg, hanem egy darabot abból a világból is, amelyben az emberek még tudták, hogy a munka után jár a pihenés, a termés után jár az ünnep, és a közösen végzett munka után mindig akad egy történet, egy mosoly, és remélhetőleg egy pohár jó bor is. Kedves hallgatóink, talán ez lenne a mi szeptemberi útravalónk. Vessünk valami jót, gondozzuk türelemmel, és amikor eljön az ideje, ne felejtsük el betakarítani és megünnepelni. De azért a poharat csak mértékkel emelgessük.

Bizony, emelgetjük itt a poharunkat, kedves hallgatóink, és közben észre sem vettem, milyen gyorsan szalad az idő, úgyhogy most aztán tényleg szélsebesen váltok a zenegomb helyett a kabaréra, és szépen csendben hátra vonulok a színfalak mögé, átadva a terepet azoknak, akiknek a nevetés csinálása mesterségük. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, sok vidámságot, és természetesen hangos hahotázás. Aki

0: inkább egyedülálló állampolgárra bukkantunk egy kisebb faluban. Eta néni ugyanis ért az állatok nyelvén.
1: Jaj, hát itt vannak az én kis drága kedvencei, mennyi okos állatka. Cirmike, cicicicicicic, hoztam neked egy kis csirkés Mirkát, hogy rohadjon ki a beled. Jaj, de édes vagy, hát mi van a kis fejedben, mondjad már. Jaj, már látom, hát cirbos cica haj van. Jaj. Na, milyen drámát szeretnél olvasni? Molière, jó van, nagyon. Mindjárt hozom neked, de csak ha megmondod, hogy ki írta az Ezrek szimfóniáját? Ma! Mahler, igen, nagyon okos vagy, jó van. És ki volt a legnagyobb francia reneszánsz költe?
2: Villon!
1: Villon, igen. Nem tudom, hogy meddig bírom, de mondom. Na, megyek, megnézem a kutyuskát. Bodrika, jaj, de hülyén nézek, Istenem. Hát igen, igen, kemény lesz. Fura vagy te, buksikám, anyád Bernát hegyi volt, apád meg csiva van, ami... Na tessék, itt van a finom kis sushi, egy kis tavaszi tekercse. Na mondd meg szépen, mi segíti elő a gázok terjedését?
3: Hő.
1: Igen, a hő, nagyon jó. Na, buksi, hogy haladsz az idegen nyelven? Mondjad szépen angolul, hogy jól van? All right, nagyon jó. Jók van. És arra emlékszel, hogy kik használják a braille írást? Igen, a vakok, nagyon okos vagy, jaj. Emlékszel, hogy kitapétáztuk együtt a lakást? Én kentem, meg ragasztottam, te meg nézted. Na, hol kell szakszerűen kezdeni a tapétázást?
3: Belül.
1: Belül, igen. Na.
4: Én mondtam, hogy ez egy állat.
0: Nem is egy.
1: Na, egyél szépen, buksi, addig megetetem a csirkét a macskával. Na. Pipi, hol van az én kis kindertyúkom? Jaj, kindertyúk, toljál nekem egy szép csoki tojást. De ne üreset, mert azt a a tőteléket sose tudom szétrágni benne. Na, Klotildka, tudod-e mi a horoszkópod?
3: Bak.
1: És milyen fényképezőgépe van a Bélának?
3: Kodak.
1: Na, nehéz kérdés, ki volt a kambodzsai véreskezű diktátor?
3: Pol Pot,
1: igen. Na, a Holló című vers költője? Így van, pó, nagyon okosak vagytok, az én kis kacsáim meg csak itt úszkálnak, pedig nincs is víz, na mindegy. Jaj, de drágák vagytok, meg az eltartásotok is, na most még egy számítógép nyomtatót is kell vennem, nem tudom miért vegyek, nem tudom.
3: Hap.
1: Jó, akkor HP-t veszek, jó, na. Jaj, ne gyere, röfikém, gyere, megyünk fürdeni, mert szombaton jön a böllér, hát ha ő is rászokik a tisztálkodásra. Jaj, híres balac leszel, bizony, te leszel a sonkaneri. Tudod, na, tessék, tudod, mi van a levél végén?
3: Új!
1: Igen, utóirat, jó. Jó van, okos vagy. Na, és kinyitotta meg a határokat nyugat felé? Így van, a német Miklós, nagyon okos vagy. Jó van. Látom, nem szereted a kvíz kérdéseket, mert mindig a vágó jut róluk eszedbe. Úgy van, igyál szépen egy kis sört, azaz, jaj, mint az uram éjszaka, részek disznó makkal és álmodik. Ne. Hát hol van az én kis nyuszikám? Musz, hol vagy? Mutasd meg szépen, mit csinált a postás, amikor ellopta a nyugdíjamat? Úgy van, eltűnt, nem lehetett látni, jó van. Na, gyere szépen elő, tapsika, hol vagy? Hát, hol vagy? Tapsika, na, Mit csinált az a politikus, aki sikkaszt? Igen, lapul, lapul, igen, igen, igen. Na, végre hazatalált az én másik malackám. Röfike, gyere szépen, bemegyünk a holba. Te is lefürdesz, mert hétvégén Gyuna Böllér. Úgy döntöttem, inkább hozzád jön. Te leszel a Ben-Hurka, jó? Érjünk neki, ugye? Na, meséld el szépen, merre jártál, Röfikém?
2: A kocsmába.

0: te nem kapsz csókot, mert láttam, hogy beled fújtál.
1: Kedves hallgatóink, elérkezett a búcsúzás ideje. Ezzel én is befejezem mai 55 perces műsorunkat. Az utolsó zeneszámunkkal pedig szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ma ünneplik a névnapjukat. Wilhelmina, Dórián, Emily, január, hoppá, január, szeptemberben? Érdekes. Tehát január, Jónás, Konstancia, Konstantina, Mária, Sebő, Szabolcs, Szilárda, Tivada, Tódor, Wilhelmina és Vilma. Holnap pedig lesz Frederika, Eponin, Euszták, Filip, Filippa, Frida, Fülöp, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuzsánna és Zsuska ünnepelhetnek holnap névnapokat. Ezúton kívánok valamennyi névnaposnak nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok örömet, és természetesen azt, hogy a köszöntésekből, na meg a pohár emelgetésekből se legyen hiány. Kedves hallgatóink, önöknek pedig kellemes hétvégét és kiadós pihenést kívánok. Tegyék félre egy kicsit a hét gondjait, mert azok úgy is megvárják az embert, és hétfőn találkozhatnak újra a megoldatlan problémákkal, a gondokkal. Sajnos ezek nem szoktak szabadságra menni. Mához egy hét ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az órában, ha jó Isten is úgy akarja. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kozma Grimm Máriát hallották Calgaryból, a viszonthallásra.

a végzetes kezek. Megnyílt a rács, és az egyik kézben kés, a sarokban tyúkocska szem.